Jehova nembira uye wonemtengerano mumuridzire zvakanaka.